0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptariszka.hu, a hallgatókért.
2: www.poptariszka.hu.
1: Éjjel-nappal.

0: Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.
1: Jó szórakozást!
2: Tu me dis

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

Rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: vállalkozását, termékét, szolgáltatását hirdesse a poptarisznya.hu-n, Magyarország kedvenc retro rádiójában.
1: Egyedi ajánlatunkért kérjük, keressen minket az info@poptarisznya.hu e-mail címen.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

0: játszotta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel. Let's do it.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Olyant érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie. A Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

0: Nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a retro netrá.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

0: az idei nyár hivatalos támogatója. A napsütés.
1: A napsütés.
0: Nyári slágerek a poptarisznya.hu-n.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
2: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés! Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznye.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállítás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: tudta, máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell.
1: Check it out, check it out.

0: után, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: máshol nem játsszák, nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a poptalisznya.hu.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: A zene bennünk van.
1: Poptarisznya.hu.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák! Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Bétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.
2: Nem jött levél, nem jött csomag, csak egy álom érkezett az ablakon.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombatesténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

A poptarisztja.hu bemutatja. Csak nyári slágerek. Útnak indul, nyaral, vagy éppen munka közben hallgat minket. Számítson a legforróbb slágerekre.

Hotel California megint szól. Mintegy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Aktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.aktarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Vagy míg rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Istent érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: egy korábbi... Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Netrá.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Edem be. Háló, jó estét! Oké, és...
1: Az élet egy lehetőség. Éljünk vele! Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Számmisztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Számmisztika Zero Zene Kiss Zoltán Zero műsora.
2: Szeretettel köszöntök mindenkit, így 7-től este 8 órakor ugye ingyenes személyes numerológiai elemzésekre van a lehetőség. Ugye kétféle úton, módon is tudunk egymással kapcsolatba kerülni. Ugye a popverisza.hu-n is van egy üzenőfal, és a YouTube csatornán is van egy üzenőfal, ahova szintén jöhetnek az üzenetek, és van egy nem emelt díjas élő telefonszám, ami így hangzik, plusz 30 30 88 65 550, és már is egy kedves hallgatót köszönthetek a telefon másik végén. Halló!
0: Halló, jó estét!
2: Szia, Robival hívnak, ugye? Nekem ez van kiírva.
0: Igen, Csikós Robertnek.
2: Csikós Robert és személyes elemzés, ugye?
0: Így van.
2: Jó, Robi, már is készítem. Ma van egyébként Sylvester Stallone, Stallone 80 éves, bizonyára hallottatok róla. Nagy arc, nagyon szeretjük. De akkor kezdves, Robi, írom a neved is, már is akkor veled foglalkozunk, jó? Honnan telefonálsz egyébként?
0: Én szabadkai vagyok, vajdasági, csak most itt vagyok Pesten, mert így hajtok ilyen nemzetközit.
2: Aha, de úgy látom, hogy a Viberen hívtál, ugye?
0: Így van.
2: Jó van, köszönöm. Akkor kérnék egy születési időpontot.
0: Rendben, 1978. január 18.
2: 01.18. Na, egy férfi képletét nézve, ez nekem szimpatikus, de megnézzük, hogy mit mutatnak a számok. Honnan tudsz erről a műsorról egyébként?
0: Hát így szoktam, régebben néztem ezt a számmisztikát, és akkor ott láttam magát. De most a Facebookon kidobta, és akkor egy láttam, hogy...
2: Na, hát tegeződjünk, Robi, figyelj, de hát jó, tegeződjünk, jó. Rendben van, meg vagyunk. Jó. Na, figyelj, hát tényleg szuper a képleted, megmondom őszintén. Egy férfi képlet, mindegy, hogy férfinek vagy nőnek a képletét nézzük, de egy férfi képletét nézve én nagyon jó energiákat látok. Ugye tudod, hogy a numerológia ugye minden szám egy bolygót jelent, és az asztrológia társadalmánya vagyunk, ugye?
0: Így van.
2: Na és akkor mire vagy a legjobban kíváncsi, vagy mire vonatkozna a kérdésed? Vagy konkrétan, vagy pedig egy általános dolgot kérsz?
0: Hát, inkább kérnék egy általános dolgot.
2: Aha.
0: Úgyhogy, mert az anyagiakkal is kapcsolatban, mert az utóbbi időben sokszor nem vagyok úgy a toppon.
2: Hát ez érdekes, pedig itt a pénz számai látszódnak. Van egy jó hírem számodra.
0: Hát, így
2: ja, bocsánat, egy kortyvíz még jön hozzá. Robi, akkor bizonyára van egy ingyenes kalkulátorom, kipróbáltad azért, ha így érdeklődsz a numerológia iránt, ugye?
0: Nem próbáltam ki, csak láttam ám, hogy valakinek az előző férfi, és akkor ott láttam a linket, de mivel vezettem, és akkor nem tudtam megnézni. Uh-huh. De megnézem. Én is majd.
2: Hát ajánlom figyelmetbe és mindenkinek, ingyenes számisztikai kalkulátor, csak beírod a neved és a számaid, a születési dátumod, és kapsz egy 6 oldalas elemzést bárkiről, magadról, vagy bárki másról, aki fontos vagy, kíváncsi vagy rá. Na, kedves Robi, kiszámítjuk az úgynevezett sorsmisszió számot, az életfeladat számodat. 1900, nekem mint számítások vannak előttem, már is ennek van egy programom, ami ebbe beírom a neved és a számaid, és már is egy csomó számítást látok magam előtt. Most is kocsiban vagy?
0: Nem, most visszajöttem persze egy órája.
2: Ja, jó van akkor. És a YouTube-ot nézed, vagy a Popterisát hallgatod?
0: Most egyenlőre a Viberen.
2: Jó, de az a lényeg, hogy akkor tulajdonképpen látsz is engem?
0: Most nem látlak, mert nem merem bántani.
2: Jó, oké. Okay.
0: Kilépjek belőle is.
2: Jó, de lehet engem látni, nem mintha olyan nagy látvány lennék, ugye, ha bár a barátaim mindig mondják, hogy egy 3 hetet bármikor le tudnék tagadni az életkoromból, úgyhogy azért rendes barátaim vannak, akik lelkesítenek azért, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy foglalkozunk komoly dolgokkal, egy emberi élet, egy emberi sors, egy személyesség, egy személyiség, az egy nagyon fontos dolog. 1978-01-18, amiből van még egy 9-es is, ugye összeadjuk a számokat először, a születésnapi dátumunk számot is, a két egy, akkor egy szám egyre egyszerűsítve értelmezzük először. De a lényeg az, hogy ebből a dátumból egy 35-ös szám jön ki, és ugye 3 meg egy 8-asra egyszerűsítjük. Robi, a 3-5-8 a numerológiában a pénz számai, mert a 8-as szám a Mars a legerősebb karrier energia. Nem tudtál róla? Nem érzed magad, hogy ez egy pénzteremtő képesség?
0: Mindig sikerült teremtenem, de sajnos mindig el is költöm, úgyhogy nem tudok úgy nagyobb összegűzni.
2: Hát, mert a 8-as számmal aztán tényleg irány a csillagoség, a megalománia, és a neved képlete is borzasztó jó. Csak tekintettel arra már mondom is a lényeget, hogy mi a probléma, mert a 8-asok nagyon gyors számaid vannak. Az 1-es, a 3-as, az 5-es és a 8-as, ebből van neked a legtöbb. Ezek a leggyorsabb számok a numerológiában, ami azt jelenti, hogy az illetők nagyon független személyiséget is jelent egyébként, és hogy nagyon gyorsan élik az életüket, sokszor két végén égetik a gyertyát, és a 8-asok is szóval egy hihetetlen jó pénzteremtő karrier energia egyébként. A születésnapi számod is nagyon jó szellemieket mutat nekem. A neved képletéről majd pedig beszélek, hogy ott is fantasztikus dolgokat látok. Viszont a számok hiánya is problémát jelent, és neked nincsen egyetlen egy darab 4-es a számaidban. Nincs az alapszámaidban, az alapképletedből is hiányzik. Ez a 4-es szám a földszáma, és a betűk számértékéből is hiányzik. Még 4-es értékű betű sincsen, a név eredőiben sincsen ilyen 4-es szám. Ami a földszáma, ami a logikai képességet jelent, nek a problémáját jelent, nem a problémáját jelenti, hanem inkább a koncentráció, az összpontosító képesség problémáját jelenti, és azt, hogy ez hosszabb távon esetleg nehezebben megy. De például hogy állsz ezzel, hadd kérdezzem meg?
0: Hát, szerintem jó.
2: Jó, hát ennek örülök, mert emiatt én sem aggódnék egyébként. Viszont a 4-es szám hiánya az azért az a felelősségvállalással is kapcsolatos, és ha valakinek nincsen 8-as, ez a numerológia tapasztalata, ha nincs 4-es, akkor tényleg el tudja szórni a pénzt, és mondtad, hogy kifolyik a pénz a kezedből.
0: Ja.
2: Mert ha lenne 4-esed, akkor nem folyna ki, csak arra költenél, amire érdemes, ami hasznos, ami jó, és utána pedig jól működne a pénzenergia, és jó helyette, így is jó helyette mindig úgy megy. Boldogszor szerencsés képleted van. Remélem, hogy nem panaszkodsz az életre.
0: Én pedig nem, azt mondom, panaszkodok semmit. Amit akartam, mindig meg is kaptam.
2: Azért mondom, fantasztikus képleted van. A gyerekkori számunk, ugye kezdjük a gyerekkornál, a 1-es gyerekkornak hívjuk a januári születési hónapot, az októberből is 10-es 1-es kapunk, és ez általában apai dominanciát jelent, az apa képe nagyon fontos, és az apának való megfelelés. Nem tudom nálatok, hogy volt a családban, de az 1-es gyerekkor ez a tapasztalata a numerológiának. Milyen nálatok milyen volt a családi, az apai minta nálatok a családban?
0: Jó volt. Ő is sofőr volt, úgyhogy...
2: Te is az vagy?
0: Meg. Hát eddig a készenleti rendőrségnél dolgoztam, de most el kellett sajnos mennem sofőrködni megint, mert csak megint az anyagiak miatt.
2: Ja, de akkor te a Szerbiában élsz.
0: Csak hétvégén megyek haza most, de amúgy Magyarországon vagyok.
2: Jó, de akkor várj, akkor most Magyarországon élsz, vagy hol élsz?
0: Hát hétköznap Pesten vagyok, csütörtökig vagy péntekig, és akkor utána megyek haza Szabadkára.
2: Jó, de hát akkor szerb állampolgár vagy kettős állampolgár, ugye?
0: Kettős.
2: Jó, van, köszönöm szépen, ezt is tisztáztuk. Na mindegy, szóval az gyerekkori számod is azt hozza, hogy felnőttkorban ez hoz egy teljesítmény kényszert, hogy azért az apának való megfelelés is fontos. Ez sokszor görcsösséget is hoz, de nem kötelező egyáltalán. A születésnapi számunk az talán a legfontosabb szám a numerológiában. Ez a felnőttkori életciklusunkat jelenti. 18-án születél, ebből 9-es kapunk, és ez is egy nagyon jó karrier szám, mert elő van az 1-es szám, az ego, az akaraterő, 10-től 19-ig ezek a számok, az 1-es az erősebben. Benne van a 8-as, a Mars is, tehát ez nagyon jó energiák vannak, tüzes energiák, ugye a nap is meg a Mars tüzes energia. Közben 9-es kapunk belőle, ez meg a Neptunusz bolygó, az érzelmek tengere, ez a legmagasabb szellemi szám egyébként, de ugye ilyenkor lehet mondani, ha két elemet összeadunk, és amiből sok van és erős, ezért van az Itt van a sorsunk a számokban című könyvemben, és le van írva szó szerint, hogy azon múlik az illetőnek a sorsa, hogy mennyire tudja szabályozni az agresszióját és az érzékenységét, mert nagyon érzékeny vagy, közben aki 18-án születték, és neked 8-as a sorsmisszió számod, van benned egy csomó marsikus energia, hogy ezzel a nagyfokú érzékenységgel esetleg ezt nehéz kezelni, mondjuk így a személyiségedben. Mennyire vagy érzékeny?
0: Hát érzékeny vagyok, de nem mutatom ki.
2: Hát tudsz te viselkedni, nem aggódom emiatt. A másik, a számok hiányáról, csak úgy beszéljünk így rögtön alapszinten, csak egy mondat. Nincsen kettes száma az alapképletedben. Ha bár te egy nagyon kedves ember vagy egyébként a neved alapján, mert akinek a másolonzók értéke kettes mutat, neked 29-ből jön ki, 2-ben 9, 11 és 1 meg egy 2, az eleve azt mutatod a külvilág felé, hogy te nagyon kedvesen, együttműködő vagy, barátságos vagy, segítőkész vagy, jó szándékkal fordulsz a világhoz, igaz?
0: Így van, igaz.
2: De azért az alapszámokban meg ott van, hogy nincs kettesed, és azért mondom, elég gyors számokat látok itt magam előtt, és a kettes szám hiánya pedig hozhat egy ilyen belső türelmetlenséget, hogyha nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy te szeretnéd, mert elvárásaid neked vannak azért, és ha mások nem ebben a minőségben teljesítik a dolgokat, amit kell, akkor te ezt hogyan éled meg például? Mert ez egy kicsit ilyen bosszantó tud lenni.
0: Ja, azért, mert lehet, hogy túl precízis vagyok, még pedáns, és akkor lehet, hogy a feleségem is ezért váltam el, mert ő nem olyan, és akkor én nem tudtam tolerálni.
2: Mennyire pedáns vagy, hogy már derékszögbe kell állni mindenek otthon?
0: Hát, annyira nem, de azért szeretem, amikor tett van.
2: És ezért váltatok el?
0: Hát, sokszor beszélgettünk, mert ő még nem volt ilyen, és lehet, hogy most egy pár év múlva, ha most lenne, akkor már lehet, hogy én is máshogy nézném, még engedelmesebb volnak, de akkor olyan voltam. De akkor
2: meg, hát kedves Robi, az élet célja a változás, és hogyha ezért vesztetted el mondjuk a szerelmedet, de hát valószínűleg akkor nem csak ez lehetett a probléma, hanem egy válásnak azért más is kellett, hogy legyen, hogy ti elváltatok, nem?
0: Hát főleg ez volt mindig, hogy...
2: Ez volt? Hát az...
0: Nem akarta csinálni, még mindig folyton dolgoztam, és hazamentem, akkor már nem úgy volt, és sajnos ez a veszekedéshez vezetett, és akkor ezért elváltunk.
2: De hát akkor te egy kicsit maximalista vagy, lehet ezt így mondani?
0: Hát az vagyok, bár is azt mondják, hogy mondták régebben, most az utóbbi időben nem hallottam, de ja.
2: Hát figyelj, ha még a rendrakás is ennyire fontos, és hogy mindennek a helyén kell lenni időben.
0: És a ház és az udvar is, nekem muszáj minden, meg a minden, hogy rend legyen.
2: Hát igen, csak mások másból vannak, és ha nem vagy elég rugalmas, nem vagy toleráns, nem vagy megértő, ja, akkor meg ezt mások nehezen élik meg, és a te követelésed, elvárásaidnak esetleg, ha nem tudnak megfelelni, akkor azt mondják, hogy akkor feladom, akkor szevasz, akkor váljunk el.
0: Így van, ez az én hibám is volt, vagyis inkább lehet, hogy csak az enyém.
2: Na hát ez egy rendes dolog, amit most mondtál, mert azért az nagyon ritka, csak az egyik fél a hibás, és örülök, ja, köszönöm, hogy őszintén elmondtad, hogy azért ez egy kicsit túlzásba is estél ez ügyben.
0: Ja, így van.
2: Na elmondom, hogy mi az, ami a szuper a nevedben is egyébként, és mondom, nem mindegy, hogy nőnek vagy férfinek nézzük a képletét. Egy férfinek az a dolga, hogy vállalja a felelősséget, és neked ugyanúgy 8-as a magánhangzók értéke, Robi, ami azt jelenti, ez a tudatalattunkat mutatja, úgy hívjuk, hogy belső én, ez a tudatalattunk, amilyenek valójában vagyunk, és meg ott is egy 8-as számot látok egyébként, tehát tulajdonképpen te nem csak a sorsmisszió számod alapján, egy elemzésnél egyébként a tanfolyamon rengeteget gyakorolunk, elemzünk. Azt a kettőt nézzük együtt, és neked ugyanaz a 8-as szám van a magánzók értékében is, tehát itt az akaraterő, a kezdeményezés, az a fajta maximalizmus, megalománia is ott van, de ez jó dolog, egy férfinak az is a dolga, hogy teremtsen pénzt, hogy vállalja a felelősséget, és mi azért születünk férfidesbe ebben a világban. 26-osból jön ki egyébként, megint csak azt jelenti, hogy megint egy ilyen érzelmi alapon működő 8-as vagy, mert a 2-es a Hold, a 6-os a Vénusz, tehát megint csak itt van egy csomó jó szándék is benned, hogy azért mégis úgy állsz az emberekhez, mint amit a másolonzók értékéből mondtam, hogy benne tényleg sok jó szándék van és segítőkészség, de azért, bocsánat, de azért az uralkodás nem múlik el, ezt akartam mondani. Úgyhogy azért nem gyenge a képleted, és mondom, a képletednek a legerősebb egyik pontját, mert az egész képlet szuper egyébként. 82 az 10-es, 1-es, ugye, ha összeadjuk az összes betű számértékét, és szépen az 1-es szám azt jelenti, hogy te ezzel, Csikos Robert név, és az összes betű számértéke, várjál, 55-ös, 5 meg 5, 10, 1 meg 0, 1-es, ezzel te bárhova beteszed a lábad, ezzel vezetőként jelensz meg. Nem tudom, hogy észrevetted, de nem tudom, milyen asszendensed van, gondolnám, hogy oroszlán asszendensed lehet, vagy valami tüzesség, de ez nem kötelező. De ha bár évszerveted esetleg, ha te belépsz valahova, akkor az emberek úgy érzik, hogy bejött valaki, és odafordulnak?
0: Ja, még avval szoktam járni szórakozó helyekre is. Ja.
2: És nem azért fordulnak oda, mert úgy becsaptad az ajtót, hogy oda kell fordulni, hogy ki volt ez,
0: nem,
2: hanem azért, mert ez egy energia. Fantasztikus, és 55-ösből jön ki, ami azt jelenti, hogy a Jupiter bolygó, a hit a hittel, azért ezek a dupla számok, ezek mesterszámok. Most csináltam egy-két videót róla, meg fogok is még, mert látom, hogy van rá érdeklődés. Az 55-ös egy olyan erős hitet ad, egy vezetői hitet ad, csak hogy mondanám nektek, mert elég sok név van a fejemben. Például úgy hívják, hogy Orbán Viktor, akinek szintén 55-ös, 10-es, 1-es a teljes névszáma. Tehát ez aztán tényleg egy olyan hitet jelent, hogy te tudod, hogy mit akarsz, és az a baj, egy kicsit, ahogy beszélgettünk, ugye kiderült, hogy te maximalista vagy, ez is a tökéletességre való törekvésedet erősíti például. És nagyon erős a hited abban, és a jó dolog ebben az, hogy te ezzel bárhova belépsz, a munkahelyen is, mindenhol, azért te megkapod az elismerést, a tiszteletet, és megkapod a vezetői pozíciót. Én remélem, hogy eddig élete során ez így történt.
0: Így van. Tehát mindenhol szerettek, meg voltak velem elégedve. Hát már nem volt semmi gond.
2: Mert ráadásul egy kedves ember is vagy, amit már megbeszéltünk, hogy a másolanzói értéke, ez egy nagyon szimpatikus érzelmi energia, tényleg jó, sok jó emberi jó szándékkal. Hát figyelj, azt mondom, hogy szuper a képleted, és mondom, itt benned van a pénzteremtő képe. Én cserélnék ezekkel a számokkal egyébként. Hát a Zsors misszió számodra mindenképpen, én csak egy szerencsétlen 29-11-2-es vagyok. Tehát azt mondom, hogy mindent bele is, és legyen önbizalom, csak Robi, így térden ülve könyörülöm neked, légy szíves, ne legyél olyan tökéletességmániás, mert ez azért mindenkit megvisel a környéken. Ez neked se jó, neked se jó.
0: Ja, ja.
2: Tudsz ezen változtatni azért?
0: Hát próbálok.
2: Hát tudom, nem könnyű változni, úgy hívjuk, hogy feladat. Yes. A feladat ez, de hogyha te változol, és tanuld meg azt, amit az ötösök a szerencse gyermekeiként élik az életüket, mert ők optimisták, rugalmasak, elnézőek és megértőek mások hibáival szemben. Figyelj, egy dologban egy helyen legyünk tökéletesek a munkában, de az élet, a magánélet nem erről kell, hogy szóljon, mert akkor te is mindig azért görcsbe vagy, hogy mi az, ami nem jó. Tudom, ösztönösen ilyen vagy, így élted az életed eddig, de az élet célja a változás, és te még az egy fiatal ember vagy, hát 78-ban születtél, 48 éves lehetsz, ugye?
0: 48, igen.
2: Voltál. Ugye azt mondom, és itt olyan jó összefüggések vannak, itt nézem az életciklusaidat, figyelj, itt a pénzteremtő képesség neked életed végéig áll. Nagyon jó anyagi összefüggéseket látok. Tehát neked ez nem is szabad, hogy gondod legyen, mondhatod, hogy nincs is problémád. Ha és mint ugye kiderült a beszélgetésünkben, neked egy gondod van, a tökéletesség mániád. Ha ebből tudsz engedni, akkor szerintem ez neked is jobb lesz, meg annak a hölgynek, akivel éppen összekötöd az életed. Mert nem tudom, hogy jelenleg van párkapcsolatod?
0: Most nincs.
2: Hát akkor pedig hajrá, jövőre hármas éved lesz, kérlek szépen. Most kettes éved van, ami egy kicsit nehezebb időszak az életünkben, de az egyes év eredményei jöhetnek még, és az jó, de lehet ettől függetlenül párkapcsolati lehetőséged, de a következő évben viszont rengeteg párkapcsolati kihívásod lesz, de talán van is addig egy fél év még, a következő születésnapodig, és addig még azért, ha elindulsz a változás útján, és tényleg tudatosan ugye, mert te vagy maximalista, a te fejedben születnek maga azok a gondolatok, na ez se tökéletes, ezt is helyre kell tenni, ezt is ki kell javítani, és ezzel ne bosszankodj, hanem fogadd el, hogy esetleg, főleg ha másokkal vagy kapcsolatban, az emberi kapcsolataidban fogadd el, hogy hát senki se tökéletes, örülj neki, hogy te tökéletes vagy, és jobb vagy esetleg, mint a többiek, bizonyos dolgokban biztosan, de mondom, emiatt nem kell görcsölni, mert ez neked sem jó. Jó ez neked, kedves Robi?
0: Nem jó. Tehát természetesen nekem se jó.
2: Hát akkor meg légy szíves, indulj el a változás útján, és már sokkal jobban fogod érezni magad, és majd fogjanak jönni a visszajelzések, hogy Robi, a lazább lettél, olyan rugalmasabb lettél, és olyan, mondom, a lazább lettél, rugalmas lettél. Ezek a szavak, amiket majd fogsz hallani, hogyha elindulsz a változás útján, és erre tudatosan odafigyelsz, mikor, hogy milyen gondolataid vannak a fejedben, és mikor ez a maximalizmus megint csak előjön, akkor gondolod, na erre nincsen szükségem, csak a munkában, erre nincsen szükségem, mert ez nekem nem olyan, mert ez nekem nem olyan jó, mert ettől én sem érzem olyan jól magam, és főleg mások sem esetleg, ha ezeket az elvárásaid, a maximalizmusod az emberi kapcsolatban is mindig ott vannak. Ettől mindenki fél esetleg, vagy görcsöl, ha nem mondják akkor is, úgyhogy szerintem az emberi kapcsolataid sokkal, de sokkal jobban fognak működni, hogyha te változol, és ráadásul te is sokkal, de sokkal jobban fogod érezni magad a bőrödben, jó? Hújj le félig a szemed, légy szíves, ha jól akarsz szeretni, ezt nem én találtam ki, ez nagyon bölcs mondás, a régi amerikai elnök Benjamin Franklin mondta ezt, és egy nagyon tényleg így, ahogy van, szó szerint így kellene nézni a világot. Jó?
0: Jó, rendben.
2: Ah, köszönöm, hogy hívtál, nem tudom, van-e még kérdésed?
0: Nincs. Köszönöm szépen az elemzést, és meghallgatom a tanácsát, vagyis megfogadom.
2: De tegeződjünk azért, jó? Abban maradtunk.
0: Jó, jó? Oké, sem.
2: Jó, oké, szevasz, minden jót kívánok neked.
0: Köszönöm
2: legjobb
0: szépen még egyszer.
2: Szia. Na. Na, hát akkor, mint látjuk, működik a telefon. És ha valaki Viberen hív, akkor ingyen tudunk egymással, teljesen ingyenesen tudunk egymással beszélni. Úgyhogy nézem itt a dolgokat, azt mondja, hogy igen, bocsánat, itt valamit még oda nézek. Igen. És már is. Barta Szilvia egy héttel ezelőtt írt ide, de ha kedves Szilvia, a poptarisznya.hu-ra, kedves Szilvia, ha írsz, akkor most küldd el még egyszer az üzeneted ide, vagy pedig a YouTube csatornára, de ide is jó, mert ide is pillantok. Most itt vagyok éppen, akkor részemből semmi akadály, hogy megnézzem a képleted. Az üzenőfalon pedig jönnek az üzenetek. Stadler Zsolt úr az első. Szeretném kérni édesanyám elemzését. De hát kedves Zsolt, az a helyzet, hogy ez harmadik szeméről azért nem illik kiadni információkat. Néha csinálok ilyet egyébként, hogy azért valamit azért segítsek, de maradjunk annyiban, hogy akik a saját képletük elemzését kérik, azok vannak elsőbségben mindenképpen. Úgyhogy Bihai Ildikó, kedves hallgatónk, a következő itt a sorban, próbálom kimásolni. Szerintem sikerült. Úgyhogy ő is itt van, hát akkor az anyukád, vagy hívom föl telefonon az édesanyád, itt a szám, ingyen beszél, ha Viber van, Viberetek, akkor hívjatok föl, és megbeszéljük a dolgot. Addig pedig megcsinálom Bihari Ildikó képletét, jó? Hívjatok föl, és akkor beszéljünk azért. Stadler János, itt van az anyukád, igen. Na jó, hát akkor föl tudtok írjál ide létszes a csevegő, itt az üzenőfalra írjál, légy szíves, jó? Hogy föl tudtok-e hívni telefonon, vagy pedig jó, kérlek egy igent, vagy egy nemet, esetleg most gyorsan. Jó? Várok egy pár másodpercet. Nincs Viber. És rendes telefon? Ha Magyarországon vagy, nem emel díjas a telefon, ha Magyarországon vagytok. Jó? Hát akkor hívjatok föl, itt van az a szám. Plusz 36 30 88 65-150, mi az, hogy télszám? Ez nem tudom, mit jelent, hogy télszám. Ez most nem tudom, mi az, hogy télszám. Na, jó, Bihari Ildikó pedig akkor 1979, jó, és akkor megnézzük, megígérem, hogy esetleg megnézzük az anyukát, de hívjatok föl, és akkor aki a telefon, akartam mondani, hogy az élő telefon az mindig elsőbséget élvez az üzenőfalon lévő üzenetekkel. Már megint azt írtad, hogy télszám. Mi az, hogy télszám? Lehet, hogy én vagyok a buta, de valami, ilyet még nem hallottam, hogy télszám, nem tudok róla. Tehát Bihari Ildikó 1979 0128, így mondogatom, hogy ne felejtsem el. 79 volt, igen. Márjá, bocs, hozom ide. Már is írom. 1979 0128, igen, csak azt ide kellett volna írni, de már írom is, mindjárt készülök vele, bocsánat. Igen. 790128, 1979 0128. Na, kedves Ildikó, nézzük a képleted. Már benne is voltál az adatbázisomban egyébként, hogyha egyszer már voltunk kapcsolatban valószínűleg. Nem tudom, mi a kérdésed, most visszakapcsolok. Bocsánat, ugye a telefonszám, télszám, mert nem tudtam, hogy a telefonszám rövidítve. Figyelj, a telefonszám 2036308860550, ott van a Facebook oldalamon is a telefonszáma, a mai promócióban is benne van, itt van az adás, itt van a fölül, itt van az üzenőfalon a telefonszám, ki van írva, úgyhogy nyugodtan hívjatok, viszont addig megnézzük Bihari Ildikó képletét, illetve már hívás is van, na megnézzük. A felébe. Na nézzük, halló, tessék, halló.
3: Halló, Stadler Jánosné vagyok.
2: Ja. Szia, üdvözöllek, tegeződhetünk?
3: Igen.
2: Bocsánat, valami van a torkomban, nincs semmi bajom. Na, köszönöm, hogy hívtál. És akkor majd, kérek egy lánykori nevet azért, jó? Ha lehet.
3: Jó.
2: Van ilyen, ugye?
3: Van egy...
2: Bocsánat, a vízre valami viszket a torkomba, semmi bajom nincsen, csak van egy ilyen száraz allergiás köhögésem, az van már néhány évtizede, hát nem vagyunk tökéletesek persze. De jó kis víz segít. De most beírom ezt a nevet, valami gerjed itt nagyon, várj, akkor mondják, visszaveszem a kontrollt. 59. május 22, már is írom, Ildikóra majd később visszatérünk esetleg. 59. május 22, már is megvagyok a képlettel, és majd utána kérek egy lánykori nevet, bocsánat, csak jó. Itt közben. 1959, 05 és 22. Ezzel a képlettel most már megvagyok, hál' Istennek, itt vagyok, és most kérnék szépen akkor egy lánykori nevet. Milyen Valéria?
3: Botka.
2: Botka Valéria? Nem mondod komolyan?
3: De, komolyan.
2: Te vagy a Botka Valéria?
3: Én az vagyok, igen.
2: De a Karnest?
3: Nem, nem hiszem, hogy erre gondolt.
2: A Karnagy, a híres Karnagy?
3: Nem.
2: Hát ő valószínűleg idősebb, mert én gyerekkoromban ő már a rádió igen. gyerekkorusát igen. vezették a férjével. Hogy hívták a férjét? Nem tudom.
3: Csányi László.
2: Csányi Botka, igen. 0522. De jó, ugyanaz a neved. Na megnézzük, hogy a Botka Valéria mit tud. Mármint, hogy ez a név. Na nézzük meg, pillanat türelmet, már is összerakom a két képletet. Már is megvagyok vele. Aha. Na hát akkor kedves Vali, bocsáss meg, kisbetűvel írtam a Valéria nevet, most már hadd ne variáljak ezzel, jó? Jó, na kérem szépen, akkor nézzük meg az ikrek napodat. Miben segíthetek, vagy mire vagy kíváncsi?
3: Mindenre.
2: Mindenre?
3: Minden.
2: Hát akkor nézzük meg azért röviden. Mint látjuk, mások is vannak. De köszönöm, hogy felhívtál, mert mondom, a telefon elsőbséget élvez. Először is, ugye, hát használtad az ingyenes kalkulátoron? Kérdezem én, mert akkor azért már vannak is információid magadról.
3: Igen.
2: Na, és akkor, hát akkor mire jutottál? A hatos a sorsmisszió számod, ugye? Emlékszel rá?
3: Ja, Zsolti használta.
2: Jó, tehát akkor alaposan nem nézted meg te alaposan.
3: Nem.
2: Na hát akkor az a te sors feladatod, ugye 1959 05 22, amiből van négyesed is, ne felejtsük el. 33-as szám jön ki ebből, és ugye 3 meg 3 6-osra egyszerűsítjük. Ez a 6-os szám a Vénusz bolygó. Ez a család, a szeretet, a boldogság száma, és neked az az élet feladatod, hogy harmóniát hozza világba, és hát végül is, hogy a családot is csináld meg. De hát ha te Stadler János vagy, név vagy, és van egy fiad is, igaz, aki ott van veled, akkor ezt úgy néz, nekem úgy tűnik, hogy sikerült, igaz?
3: Nagyjából, igen.
2: És miért nagyjából? Miért csak nagyjából?
3: Hát nem mindig olyan jó kedvű a dolog.
2: Jó, de még házasok vagytok az uraddal?
3: Igen.
2: Hát az a helyzet, hogy nagyon érdekes ez a képlet, mert ha az eredeti neved nézem, akkor egyébként nagyon jó a képleted. De azért mondanék valamit, mint az előbb is ugye beszéltünk az elemzésnél, hogy nem mindegy, hogy férfinek vagy nőnek a képletét nézzük. Egy nőnél nagyon jó a hatos sors misszió szám, mert ugye ez a hatosok a legkedvesebb emberek, és a 33-as hatosok meg a legnyitottabb hatosok, mert a 3-as szám a Merkur bolygó. Mondhatnánk azt, hogy ez is egy mesterszám, a jó kifejező képességet jelenti, és a hatosok pedig hatosoknak kiváló harmónia érzékük van, jó ízlésük van, művész, rengeteg művész van hatosok között, például a művészetek iránt való érdeklődés is benne van, és a hatosok általában nem a vezetést ambicionálják, hanem kiválóan együtt tudnak működni, csapatban is dolgozni, úgyhogy egy nő képletét nézve azt mondom, hogy ez egy jó dolog, és a hatosok, ugye azért van ez mindenképpen, hogy mert a hatosok azért nem szeretik vállalni a felelősséget, mert a harmónia fontos, az a lényeg, hogy nyugodt legyen, igaz, Ildi, vagy Valéria, az a lényeg, hogy nyugodtság legyen, nyugalom, harmónia legyen, béke legyen, és ne legyen feszültség, igaz?
3: Igen.
2: Te erre vágysz.
3: Igen.
2: Hát az élet azért néha hoz dolgokat, ami lehet izgulni, meg hát hoznak nehézségeket a bizonyos időszakok. Hát van ilyen az életnek ez a része, nem? Hogy vannak nehézségeink is.
3: Igen.
2: Na és akkor ezeket te nehezen kezeled még mindig, vagy már elfogadtad, hogy az életnek a velejárója ez?
3: Hát kicsit nehezen kezelem.
2: Hát tudom, mert hatos vagy. A másik az, hogy 22-én születél, ami a két hol egyébként. Pont most készítettem erről egy videót. Az is egy mesterszám, és azért már négyes egyébként, ugye a mások ötleteinek a megvalósítása magas szinten, a két kettes pedig a hold a nagyon jó médiumi képességet jelenti, a gyógyítói képesség is benne van, csak úgy mondom neked, mert hosszú még az élet például. És hozza az empátiát is egyébként, hozza ez a 22-es szám azért, hogy tudsz-e együttműködni, és van benne egyfajta ilyen megalománia ebben a 22-es számban, hogy azért több és több kell, de a, hál' Istennek a képletedben nem látom azt a fajta erős dinamikát, hogy te olyan maximalista lennél, vagy éppen minden, ide nekem mindent, és nem bízz magaddal, mert neked a harmónia a legfontosabb, ez a sorsmisszió számodról mondom. És ha megnézem az eredeti neved, a Botka Valéria nevet is, azt mondom, hogy nagyon jó szellemi erőket látok, és ott is ötös a magánzók értéke, amely Jupiter bolygó, ami elvileg az optimizmus jelenti, például. Csak az a kérdés, hogy a személyiséged alapjaiban lévő hatos szám, a hatosok nem igazán optimisták. Vali, mondok én neked valamit. Az a helyzet, hogy te ez a boldogságnak a száma. A szeretet száma, mint mondtam, és az a helyzet, hogy ha nincs harmónia körülötted, mert éppen valami nem úgy működik, ahogy te szeretnéd, ahogy te elképzeled, akkor te ettől nem tudsz boldog lenni. És akkor nem az optimizmus működik a te személyiségedben. Mennyire vagy optimista?
3: Hát, nem annyira, mint kéne.
2: Hát én meg azt mondom, hogy ezen lehetne javítani, mert a mi Botka Valériánk, akit mind a ketten ismerünk, és az idősebbek nyilván, Botka Valériának az ötös magánzó értéke is segített ő ott, abban nem tudom, hogy mikor született nyilván, hogy az optimizmus kell ahhoz, hogy az életben jól érezzük magunkat, és legyünk optimisták, és amihez kedvünk van, amihez tehetségünk van, azt hozzuk ki magunkból, és a mi közös Botka Valériánk ugye a rádió gyerekkórusát vezette, és megvolt benne az optimizmus, és ugyanakkor neki is nagy elvárásai voltak, és neked is, mert az a 22-es, 4-es, mint mondtam, ez is nagy elvárásokat jelent. És az a jó a numerológiában, hogy minden számot a maga helyén értelmezünk. Tehát 22-én születtél, közben 22-es, 4-es a magánzói értéke. Majd nézd meg a kalkulátoromban a számítást, ott kell, hogy legyen. Tudod? Ez is azt a fajta, a 4-es külsőjén is azt hozza, hogy nagyon nagy elvárásaid vannak magaddal és másokkal szemben, és ha nyilván nem úgy működik a dolog, akkor megint csak nem tudod jól, nem tudsz boldog lenni, nem érzed jól magad, mert hát ez a világ olyan csúnya és olyan annyira hibás, hogy valami borzasztó. Na, a kettő összege pedig ugye 5 meg 4 az 9-es, ez már egyszerű matematika, 45-ösből jön ki a összes betű számértéke. Ez pedig a legmagasabb szellemi szám egyébként, tehát azt jelenti, hogy te ezzel a névvel megjelensz, akár művész is lehetnél, mint Botka Valéria, az általunk is Botka Valéria, most már nem mondom többször, tehát azt mondom, hogy a művészi érzék is megvan benned, vagy meg az empátia, meg ahogy te megjelensz a világban, ezzel egy nagyon kedves emberként jelensz meg, de az a kérdés, hogy ha te nem tudod elfogadni, hogy megint csak a világ nem tökéletes, mert az előző ellendésnél más volt a tökéletesség megközelítés, az a maximális elvárások voltak. Neked pedig, ha nincs harmónia, akkor te nem érzed jól magad, és ha mondjuk nem tökéletes valami, akkor pedig emiatt szomorú tudsz lenni, és ha egy hatos nem tud boldog lenni, akkor viszont baj van, mert a hatosnak van egy kiiktató hatása a hatos számnak, így most csak így magunk között mondom. Én sajnálom, ez pedig a nevedben ott van az a fajta optimizmus, ami segíthetne téged, de azért mondok én valamit. Mint tudjuk, a numerológiában a számok hiánya és információkat jelent és problémákat. Például amiről beszéltél, ja igen, és azt akarom mondani, hogy te Stadler János név vagy, ugye ez a hivatalos neved, és hát ez a név működik a mindennapokban, ha te bemutatkozol a hivatalosan valahol. Ha bemutatkozol, milyen nevet mondasz? Azt mondod, hogy Stadler János név vagyok, Vali, vagy hogy mutatkozol bele? Be.
3: Stadler János néval, igen.
2: Ugye? De a Stadler János néni év egyébként, azt kell, hogy mondjam, hogy azért egy kicsit keményebb, mint a Botka Valéria név. Mert itt is vannak négyesek, de a négyesek többen lettek, mert nem 45-ös, 9-es a teljes névszámot, hanem 49-es, 13-as és 4-es, ami a négyes szám eleve egyébként az nem könnyű sorsot jelent, tehát ezzel meg kell dolgozni az életért. És nem az optimizmust erősíti az ember személyiségében. Az eredeti nevedben, lánykorodban optimistább voltál, igaz?
3: Igaz.
2: Mert az ötös belsőjén más, mint a mostani 9-es belsőjéned, ami megint csak a, mint mondom, tudjuk a legmagasabb szellemi szám, de az is a maximális elvárásokat jelenti szellemi szinten is, és emiatt is nagyon érzékeny vagy, de konfliktus kerülő vagy, közben ott feszül benned az a csomó ilyen dolog, ami miatt a mindennapokban te valahogy nem tudsz elfogadni, nem tudod elfogadni, hogy a világ nem tökéletes, megint csak ez jut eszembe erről. És hát ha valaki főleg, és hát nem tudom, hogy a párkapcsolatodban is, most itt magunk között vagyunk, de nem tudom, hogy működik a férjúraddal, hány éve vagytok házasok?
3: 45.
2: Hát az már egy szép idő.
3: Az már szép.
2: Na jó, de ha jól vettem ki a szavaidból, ne, ha nem akarsz, ne válaszolj rá, de hát a Stadler János úrral nem olyan harmonikus a kapcsolatotok?
3: De rendben van végül is.
2: Hát azért. Hát akkor meg rendben van, és a Stadler János név ugye 10-zel kevesebb, 49 helyett 39-es, a Stadler János a magánzók értéke 13-as 4-es, a Stadler János az egy kemény férfi, nem? Okos, ügyes, kemény, igaz?
3: Mondjuk igen.
2: Hát a neve alapján, nem tudom mikor született az urad, de a neve alapján azt mondom, hogy egy jó kommunikáló személyiség, aki viszont tesz is azért, hogy azért eléri a céljait. Tehát azért nem tudom, hogy vállalkozók voltatok-e, vagy hogy vagytok?
3: Nem. Inkább mezőgazdasággal foglalkoztunk, nem. Vállalkozóként.
2: Vállalkozónként, vagy nem voltatok vállalkozók?
3: Nem, nem voltunk vállalkozók, dolgoztunk, és az mellett csináltunk csak úgy.
2: Ja, háztájit, ugye a szokásos?
3: Igen.
2: Merre vagytok az országban ezek szerint?
3: Bácsi-Sum megyébe.
2: Jó, hát
3: Baja mellett.
2: Ott aztán van mezőgazdaság, ott aztán lehet gazdálkodni, bőven van ott föld, meg minden. Vigyel, Vali, én azt mondom, ez a te döntésed, hogy akarod-e jól érezni magad, vagy nem, mert én a képletedben azt látom, hogy ez az, ami neked nehezen megy, hogy néha ilyen áldozatnak érzed magad, mártírnak érzed magad, mert az a helyzet, hogy a hatosok, mint személyiség típus, ilyen tanácsadó típusok, ebben most rólad is beszélek, tehát a hatosok teli vannak szeretettel, és ők mindenkinek jó kis tanácsokat adnak. Hogy mert te látod nagyon jól, és a gyerekek is ezt hogy élik meg. Egy gyerek van, egy fiad van, vagy van több gyerek is?
3: Van egy lányom is, ketten vannak.
2: És a hatosokban van egy birtoklási vágy, és mondom, a kedvesség jegyében és a szeretet jegyében történik minden, de a hatosok ilyen tanácsadó típus, így is hívjuk, így tréfásan egy kicsit, de ez azt jelenti, hogy a szeretet jegyében te mindenkinek próbálsz segíteni, hogy szerinted neked mit kéne csinálni, az, hogy jobb legyen az élete, igaz?
3: Igen.
2: És a hatosok, ezért van az sokszor, hogy a hatosok az emberiség mártírjaiként élik az életüket, mert ha nagyon sokszor mondod ezt másoknak, mondom a szeretet jegyében, akkor egyszer csak azt mondják a többiek, hogy most már megoldom én a saját életem, most már nem kell annyi tanácsot adni, és ezt elég rosszul éled meg, és akkor van ilyen, hogy te jót akartál, és közben meg ő meg megy a szakadék felé.
3: Van biztos, ilyen is.
2: Hát azért mondom, hogy teli vagy szeretettel, csak ugye a szeretett energiát, van egy nagy fiad, ugye nyilvánvaló, hát a korodból kifolyólag, van egy nagy fiad, van egy nagy lányod, ők már felnőtt emberek, felelősek a saját életükért, és neked abban kell hinni, hogy ők megoldják az életüket, és lehet, hogyha mondom, nem akarod birtokolni őket, ugye van az a tanmese, hogy elengedett kézzel szeretni. Tehát nem a gyereke helyett kell megteremteni a dolgokat, hanem abban segíteni őket, hogy ők felelősek a saját életükért, és az ő dolguk, hogy ezt megoldják. És nem mindegy, hogy ugye férfiként vagy nőként születünk, és hogyha szeretnéd, hogy vannak unokáid egyébként?
3: Igen.
2: Na, hát akkor gratulálok, 3 unoka is van. Hát akkor van itt termékenység, nincs itt probléma. Drága Vali, a megéléseden van a probléma. Egy kicsit át kéne kapcsolni azokat a pessimizmusra hajlamos kapcsolókat ott a fejedben. Légy szíves, tedd meg, indulj el a változás útján, és tényleg ennek mindenki örülni fog. Az előbb is ezt mondtam az előébbi jellemzésnél, akivel beszéltem fiatal emberrel, hogy ez a túlzott tökéletesség mánia, az nem jó. Te is tökéletességet törekszel, csak te sokkal szelidebben is, neked elvárásaid vannak, és ha nem úgy történnek a dolgok, neked is, így, ha mások nem azt teszik, amit kellene, vagy nem úgy csinálnak, akkor meg nincs harmónia, meg semmi se tökéletes, akkor te ezt ilyen rosszul éled meg. Én javasolnám, hogy változtass ezen. Fogadd el, hogy a világ olyan, amilyen. Mindenkinek a saját lehetősége, hogy mi magunk változzunk, a világot meg nem tudjuk megváltoztatni. És te a legjobb szándékkal próbálod ezt, és emiatt vagy szomorú, hogy ez nem sikerül, és mások meg nem fogadják meg még a te jó szándékkal adott tanácsaidat sem. Tudsz ezen változtatni?
3: Megpróbálok.
2: Hát ez nem hangzik rosszul, hogy megpróbálod, de ha azt mondjuk, hogy megpróbálom, akkor azt jelenti, hogy hát nem biztos, nem vagyok benne biztos, hogy sikerül.
3: Akkor tudom.
2: Akkor pedig, na ez a jó válasz, ez a helyes válasz, hogy igen, tudom, meg tudom csinálni, jó? meg tudom csinálni, és komolyan mondom, sokkal jobban fogod te is érezni magad, és mindenki a környéken, mert te egy anyuka vagy, te egy feleség vagy. Ha egy férfinak van egy jó holdja, a Stadler János úrnak például, ha te vidám vagy, optimista vagy, figyelj, nézd már körül a világban, hogy mihez képest nem érzed jól magad. Van rá okod, hogy ne érezd jól magad?
3: Na? Konkrétan nincs.
2: Hát akkor meg légy szíves, legyél pozitív és legyél optimista, ezt tudom neked melegen ajánlani.
3: Jó, rendben.
2: Jó? Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy hívtál, és minden jót kívánok neked, főleg a változás útján.
3: Köszönöm szépen.
2: Ráadásul várjál, mondok még valamit, nagyon jó hírem van, egyes éved van, mert akik május hónapban, ugye 4-én, 13-a, mint te 22-én és 31-én születtek, az egyes év az nagyon fontos, amit most indítasz, és a te esetedben csak egy szót mondanék, amit megbeszéltük, a rugalmasság és az optimizmus, ha ezt tudatosan átalakítod a személyiségedben, akkor egy új dolgot indítasz el, ami hosszú távon működik. Én azt kívánom, hogy örökké mi így működjön, mert ha nem tudunk örülni az életnek, akkor mi szomorkodunk, akkor ez jó nekünk, és senkinek se jó, nekünk sem, meg másoknak se. Jó, kedves Vali?
3: Jó, rendben.
2: Na, még egyszer sok sikert, és minden jót kívánok nektek.
3: Minden jó.
2: Szia, hello. Szia, szia.
3: Hello.
2: Na, kérem szépen. Úgy. Működik a telefon, mint megtapasztalhattuk, igen? Igen? Hoppá. Jó. Na, működik a telefon, plusz 36, 30, 88, 65, 150, és akkor most nézem, amíg nincs telefon, de már van is. Nézzük csak, halló, tessék, halló.
4: Na, működik a telefon, plusz 36, 30.
5: Jó estét kívánok, nem csak Gábor vagyok.
2: Szia Gábor, üdvözöllek. Figyelj, most halkítsd el, légy szíves, ami ott hátul megy, jó? Mert hallom a visszhangot. Jó?
5: Bocsánat, te leszem a hang.
2: Semmi gond, az égvilágon van ilyen, úgyhogy csak ha tudsz rajta változtatni, akkor...
5: Igen, mert közben néztük a műsort.
2: Ja, igen, a YouTube-on akkor ott vagytok, ugye?
5: Igen.
2: Hogy írjam a családi neved?
5: Nemcsók, Gábor.
2: Nemcsók.
5: Ahogy mondom, Nemcsók. Hosszúval.
2: Gábor. Igen, Gábor. És mikor születtél?
5: 1993.
2: 93.
5: 0329.
2: 0329. Na. Én ismerek egy Nemcsók János nevű zenészt, énekest.
5: Na.
2: Hát ő a Manhattannek az énekese, nem ismered?
5: Nem. Nem csak Károly, de szokták nekem mondani, nem csak Károly, mindig ezzel vittem.
2: Az más, az ő a színész, meg igazgató, meg rendező, és ő Nemcsók, nem tudom.
5: Emlékezni a barátóra, Kint Tiborra, ő elemezte nemrég.
2: Na, lehet, igen, rémlik valami. Na, de kedves Gábor, most rólad van szó, tehát akkor nem vagytok rokonok a...
5: Nem, ővel nem vagy, de nem tudok róla.
2: Meg ő most a piramisba énekel egyébként. A csoki. Na mindegy, akkor hagyjuk, jó? Nemcsók Gábor.
5: Én köszönöm.
2: Születtél 93-ban, 0329, ebből egy 36-os 9-es jött ki. És honnan telefonálsz a világból?
5: Vecsésről.
2: Okay, jó, a gyönyörű Vecsés, helyes. Figyelj, és hogy jutottál ide, hogy ismered ezt a műsort? Vagy hogy vagy ezzel? Vagy...
5: Igen, a barátom által.
2: Jó, a barátod ajánlotta. Na hát.
5: Igen.
2: Na hát ugye a numerológia és az asztrológia ugye az önismeretben tud segíteni, és minden fiatalabban érdemes foglalkozni ezzel, mert hogyha minden hamarabb tudjuk, hogy mi a feladatunk ebben a világban, hol a helyünk a világban, milyen képességeink vannak, mihez van tehetségünk, akkor azért hamarabb megtalálhatjuk az igazi hivatásunkat például. Mindezt azért mondom, mert nézted a kalkulátoromat? Van az ingyenes kalkulátor.
5: Igen, nézem.
2: Akkor oda van írva, hogy 36-os és 9-es a te sors misszió számod, az életfeladatod. És oda van írva, elég sok minden le van írva a személyiségtípusodról, amiben te is beletartozol, hogy minden hamarabb meg kellene találni a végső hivatásod, mert szétforgácsolhatod magad. Mert az a helyzet, hogy kedves Gábor, hogy nagyon okos vagy, ez a 36-os 9-es szám, ez egy nagyon jó karrier szám, nagyon okos vagy, bármit megtanulsz nagyon hamar, és utána csinálod egy-két évig, aztán abba hagyod, és utána kezdesz egy másikat. És ebből azért hosszú távon nem lehet akkorát építeni, mint ha valaki megtalálja az igazi hivatását, és azon az úton megy végig.
5: Hát ez eddig teljesen jó.
2: Hát te is sok mindent megpróbáltál már, ugye?
5: Igen. Egy pár dolgot, így valamit szeretek nagyon, de igen, keresem az utam.
2: Hát ez az. Úgyhogy szellemi dolgában jól el vagy látva, és hát egyébként egy ránézve a képetedre, csupa hatost látok, és kilenceseket látok, és ketteseket látok. A kettes a Hold, a hatos a Vénusz, a kilences pedig a Vénusz felső oktávja, a Neptunusz bolygó, az önzetlen szeretet száma, de mint tudjuk, a legmagasabb szellemi szám. És ebből a 4 darab kilences van az alapszámaidban, csak tényleg, ha én primitíven is nézzük, már rengeteg információnk van, nézem az alapképleted. Van egy darab egyesed, az mindenkinek van. Ugye, akkor a múlt században, évezredben született, és van 4 darab kilencesed, és megint van egy kettesed, két kettesed van, mert 29-én születi, abból még egy kettes van.

0: hogy te egy ügyvezető igazgató
1: is. Igen, amúgy ez pontosan.
0: Érzed magadba, ugye?
1: Igen.
0: Nagyon okos vagy, és de mondom, ez a sok érzelmi energia nem biztos, hogy a határozottságodat erősíti, és a nevedben is egyébként szuper energiákat látok, és kedves energiákat látok, ami az emberi kapcsolatokban is megint csak neked egy jó esélyt ad, mert valahogyan, nem tudom, olyan ügyesen csinálod, hogy olyan könnyen meg tudod kedveltetni magad, nem?
1: Igen, az úgy vettem észre. Nem is kell kimondottan ezt így megerősíteni, nem csak így ez jön.
0: Mert nem azért, mert okos vagy, okos is vagy, közben pedig van egy olyan, annyi érzelmi energia van, és kedvesség, jó szándék, odafigyelés a mások iránt, hogy ezt rögtön mások megérzik, meg ugye így is jelensz meg. Közben pedig azért mondok valamit, hogy eleve gyerekkorból hozod a hármas számot, mert ezt márciusban születtél, ami azt jelenti, hogy már ez a Merkur bolygó, márciusban születtél, ugye?
1: Igen.
0: Az, hogy már gyerekkorból hozod a jó kifejező képességet, és mondom, ezzel lehetnél egy művész is jut eszembe egyébként. Hát a művész vonal, ez a 3-6-os, 9-es vonal, így ha látod az adást, ezt úgy hívjuk, hogy a művészi kifejező képes vonala. Igen?
1: Igen.
0: Na, érintve vagy a művészetek által is?
1: Rajzolok.
0: Na hát, azért mondom, egy nagyon jó fantáziát jelent egyébként. Szuper jó képleted van, és még nem beszéltem a nevedről, ahol szintén 9-es a magánzóid értéke, 18-asból jön ki, ami nem egy gyenge 9-es. Ez is ugyanaz a legmagasabb szellemi szám, mint ami a te sors feladat számod, életfeladat számod. És ami a lényeg, hogy 6-osak másalanzók értéke, és ebből 6-os teljes névszám jön ki, ahogy te megjelensz a külvilágban. És mondom, a két együtt számok, ezek nagyon fontos információt mutatnak a személyiséget illetően. Nem mindegy, hogy egy-egyű szám, milyen két egyű számból jön ki. És neked 51-esből jön ki, mindezt azért mondom, mert az alapszámaidból például hiányzik a 4-es, hiányzik az 5-ös, hiányzik a 7-es, és hiányzik a 8-as szám. Ezek mind problémákat jelentenek. Az 5-ös szám, csak úgy mondom neked, az önbizalomnak némi problémáját jelenti például. Te nagyon okos vagy, te tudod, hogy okos vagy, tisztában vagy a képességeddel, hál' Istennek, és ez a teljes névszámod is ezt erősíti. Ha kézzel csinálnánk meg a papíron az a képletet, akkor ezt az 51-es számot odaírnánk be az 5-ös szám helyére. Tehát én nem ragoznám túlságosan, hogy neked az 5-ös szám hiánya milyen önbizalom hiányt jelent esetleg. De ha van egy fél mondatod erre, akkor ahogy lehet ezen...
1: Nem, lehetséges. Hogy lehet, belső önbizalom.
0: Hogy lehetne ezen javítani még, én csak ezt mondom. Ha lehet, akkor azt mondod, ha egyetértünk ezzel, akkor lehet, akkor egyetértettünk ebbe.
1: Igen, csinálom, hogy nem gondoltam, hogy ebből ki lehet ezt nézni.
0: Hát ebből mindent ki lehet nézni, hát ez egy energia. Tudod?
1: Tűpontos.
0: Azon kívül nincsen 4-es számod, és ennyi 9-essel, ennyi érzelmi energiával, de mondjuk a 6-os is a fizikai síkú szeretett száma, tehát azért van, ami ott lehoz téged a földre, de hogy például, mert ezzel a sok 9-essel nagyon sokat tudsz álmodozni például. De az, hogy lehozd az álmaid a földre, azért viszont a 4-es szám hiánya problémát jelent, mert akinek van 4-ese, azok számára nem probléma, hogy igen, megteszek mindent, hogy elérjem a célomat, de a sok 9-essel és a 4-es hiánya miatt meg egy kicsit az álmodozás több lehet, és kevesebb a tetrekészség. Uh-huh. Hogy vagy ezzel?
1: Teljesen rendben.
0: Hát nincs rendben.
1: A motiváció.
0: Hát, a motiváció?
1: Igen. Eddig, amit így beszélünk, ez teljesen így.
0: Na jó, de most rendben van az, hogy a 4-es hiánya miatt probléma?
1: Nem a 4-es hiánya, tisztán vagyok, csak ez így tök jó, így megörösítve hallom, hogy miben kell fejlődni.
0: Na, hát akkor örülök, köszönöm a visszajelzést. Hát a következetesség, hogy igen, figyelj, neked borzasztó jó képzelőerőd van, és mondom, annyira okos vagy, hogy bármit megtanulsz nagyon rövid idő alatt, csak az a baj, hogy utána megunod, mert már nincs benne kihívás. És a 4-es hiánya is az egy kicsit, ebben van egy hiba lehetőség, hogy nem figyelsz oda esetleg a részletekre.
1: Igen. És erre valami esetleg, ami tanács, amivel ezen tudnák javítani így?
0: Hát a koncentráció képességeden kellene javítani, mikor elolvasod az apró betűs részeket egy szerződésben, nagy Isten vagy bárhol, akkor ne lépjél túl rajta, hanem akkor próbáld meg oda koncentrálni, hogy ha van valami feladat például, vagy megoldandó dolog, mert ha a részleteken átsiklasz, akkor ebben van egy hiba lehetőség, ami nem jó neked.
1: Értem.
0: Jó.
1: Köszönöm szépen amúgy.
0: Egyébként szerintem egy tök jó informatikába is tök jó lehetnél.
1: Abból érettségiztem, abból raktam a szakmában.
0: Hát az is...
1: És nem azzal foglalkozok.
0: Lehetnél egy jó informatikus nekem, mert a hármasok és a kilencesek sokan vannak ebbe a képletbe. Ez a tapasztalatom, hogy az informatika is helyből megy. Azon kívül. Nincsen nyolcasod például, a betűk számértékéből is hiányzik ez. A H betű, a Q betű, meg az E betű a nyolcas értékű betű. A neved

0: energiáiban sincs 8-as, és az alapszámaidból is hiányzik. Ez a Mars bolygó, de mondom neked, kosznapod van, de azért tekintett arra, hogy nagyon sok érzelmi energiát látok a képletedben, hogy az önérvényesítő képességgel hogy állsz ki, mennyire állsz ki magadért, mert a személyiséged alaptípusaként, meg a nevedben is inkább azt mondom, hogy konfliktus kerülő vagy, mert neked a harmónia fontos, és nem szereted, nem szeretsz nagyon veszekedni
1: hát,
0: esetleg.
1: Igen, de viszont kiállok magamért. Szóval elég erőteljesen kiállok magamért, de a harmónia az fontos.
0: Ennek örülök, és látjátok, pont az előző elemzésnél beszéltem a 18-ai születésnapi számból, hogy azon múlik a sors, hogy mennyire tudja az érzékenységét és az agresszióját kontrollálni. Neked ez a 18-as szám van a belső énedben, a magánzók értékében, és minden számot ott értelmezünk. Tehát ott van az a belső háborúság, de ennek most egy férfi képletét nézve ennek örülök, hogy azért meg a kosnapod, mondom, a napunk az a tudatos énünk, tehát egy kos vagy, egy született vezető van benned, csak úgy engedd meg, hogy biztassalak, csak nem mindegy, hogy ugye milyen szinten éljük az életünket. Tehát a kosnak a legalacsonyabb szint az a bűnözői szint, a középső szintje a vállalkozó, amivel mi szintén nagyon önző lehet valaki. A kosnak a jegynek a legfelsőbb szintje az, hogy életemet és véremet másokért, de ebben nincs, ebben benne van az is, hogy te vagy a vezető, tiéd a pénz, tiéd a hatalom, de hogy hagyod, hogy mások is jól tudjanak azért járni. Te és benned van egy csomó empátia, tehát azért egy tök, te oda tudsz figyelni a másik emberre is szerintem.
1: Szerintem is, igen.
0: Hát már csak a 29-ei születésnapodra is mondhatnám ezt önmagában, hogy az egy érzelmi, ez érzelmek tengere 29-es szám. A 2-es a hold, a 9-es meg az érzelmek tengere, a Neptunusz bolygó, a tengerek istene Neptun, tudod?
1: És az a sok nem vagyok most fagyva itt teljesen az információktól.
0: Na de hát hogy vagy lefagyva, az hogy értsem? Tehát most,
1: nem úgy, hanem hogy teljesen hogy pozitív a visszajelzés. Milyen tényleg igazolja a dolgokat.
0: Jó, hát nekem az a dolgom, hogy nem csak jókat mondjak, az nagyon sokba kerülne.
1: Nem, hogy jó, hanem hogy tényleg ez egy teljesen jó leírás.
0: Ha amúgy segítsek abban, hogy, és köszönöm a megtisztelő bizalmat, hogy hozzám fordultál, hogy én mit látok a képletben, hogy mi az, amit még helyre kell tenni a fejedben, mert ugye addől el minden a hitrendszerünkben, a gondolkodásunkban.
1: Igen, ez a belső önbizalom, amit nem merek kimondani másoknak, hogy itt belül még azzal vívódok.
0: Bizony.
1: Hogy azt kell mutatni, hogy egy erős férfi legyél, aki vezető, de belül van egy olyan dolog, amit úgy még magamban nem tudtam mondjuk, hogy mondjam, legyőzni, és akkor, de ezt nem mutatom másfelé.
0: Hát mindannyian próbáljuk álcázni azt, amit éppen kell, úgy gondoljuk. Na, de hát akkor Gábor, ezt is megbeszéltük, de milyen érdekes, hogy rengeteg ilyen családi nevet meg keresztnevet. A Gábor név is 25-ös, 7-es a betűk számértéke. Maga a Gábor névről beszélek. A Zoltán név ugyanúgy 25-ös, 7-es, úgy magamról jutott eszembe, meg még van egy csomó más név, ami 25-ös, 7-es, például a Barbara, meg mit tudom, egy csomó név, de az Andrea. És a Gábor névben a magánzók értéke 7-es, ugye, ahogy kimondjuk, te Gábor vagy, ez a név energia is egy külön, mondom, rengeteg információ van rendben a képletben. A keresztnevünk az pedig az ajándék, és a személyiségünk nagyon fontos része, és a Gábor névnek a magánzók értéke 7-es. Tetszik tudni? Ami nem az optimizmus jelenti, a Jupiter az 5-ös a Jupiter, ami nincs neked, a 7-es szám pedig a pessimizmus, ami a Jupiter ellentét párja. Tehát a Gábor néven nagyon jó szellemi erők vannak egyébként, tehát ez egy jó, hogy mondjam neked, nagyon jó elemző-analizáló képesség, és a 25-ös számban is ez benne van. Én 25-én születtem, én azért lehetek numerológus például, meg az Zoltán név miatt is akár jut eszembe. És a Gábor név is, a Gáborok is nagyon aranyosak, mert a Gábor névnek is a másolandzók értéke 9-es, az az önzetlen szeretet száma, tehát a Gáborokban nagyon sok jó indulat is van. Közben pedig sorsban a Gábor név, de mondom, szellemi erő van benne szintén, de nem a Gábor név sem, igazából így az optimizmust erősít, hogy így konkretizálja a nevednek az elemzését. Közben nagyon jó szellemi erők vannak a Gáborné. Sőt, a G betű egyébként, ugye a név elején az első másolandzó magánhangzó is fontos, erősebbnek tekintjük. A G betű, a nagy G betű is egy önmagában visszaforduló görbe, ami szinte nagyon, nagyon jó analizáló képességet jelent, oknyomozói képességet, jó megérzéseket például. Kedves Gábor, hidd el nekem, hogy szuper jó képességeid vannak, és legyen tényleg önbizalmad, de talán a túlzott érzékenységed, de próbáld meg, azt kezelni kell mindenképpen, mert hogyha meg nagyon hamar kifakadsz, és emiatt agresszív tudsz lenni, vagy mert ugye kosznapod van, és ugye a Merkur című bolygó, ami a Földről nézve nem lehet messzebb 48 foknál, ez asztrológia meg csillagászat, valószínűleg kos Merkurod van horoszkópban, nem tudom, ismered a horoszkópodat?
1: Ismerem, kos.
0: Kosmerkurod van, és a Kosmerkurral pedig azért nagyon tudsz, nekem is az van egyébként, mert nekem bikanapom van, a Kosmerkurral meg azért tiéd az utolsó szó, hogy így mondjam, milyen is lehet például. Tehát azért mondom, hogy nagyon érzékeny vagy, és nagyon hamar reagálsz, mert mondom, itt a tűz meg a víz van a képletedben, megint csak azt tudom mondani, mint amit a 18-as számról beszéltem korábban, meg most is. Ezt meg kellett tanulni, kezelni, mert de a Kosmerkur nem baj, egy férfinél, mert akkor az azt jelenti, hogy a kommunikációt határozottnak tűnik, mint ahogy az enyém is szerintem, én ennek örülök, hogy azért, mert fontos, hogy az ember, amit át akar adni, azt úgy adja át, ne ilyen szerint, hogy én halkan beszélnék, és nem alig lehet beérteni, az nem lenne jó. Úgyhogy azért mondom, hogy van benned energia bőven, csak mondom, a túlzott érzékeny, ez a sok kilences, ez a sok kettes, ez a sok érzelmi energia, ez okozza azt, hogy ez ilyen belső háborúság tud kialakulni benned, és az pedig, ha ilyen robbanásban nyilvánul meg, mert ugye tűrőképességedet teszed próbára mindig, hogy próbálod azért mégis a harmóniára törekszel, de hát hogyha ez nem sikerül, akkor meg így kifakadsz, akkor kicsit erős, lehet, hogy kicsit talán erősebben nyilvánulsz meg a hangoddal, a kommunikációddal, mint hogy kellene. Talán erre gondolok.
1: Igen.
0: Mert elfolytod ezeket a belső problémákat, mindenki, a kilencesek egyébként ott van, tényleg a honlapomon.
1: Ezt nem kéne elfolytani ezek szerint.
0: Fontosan, föl kellene vállalni a konfliktusokat, és megbeszélni nyugodtan, indulatmentesen, ez nagyon fontos, jó? És akkor nem lesz benned ez a belső háborúság, mert te is tökéletességmániás vagy egyébként, mint az egyesek. Csak az a helyzet, hogy mondom, te inkább konfliktus kerülő vagy a személyiség típusod alapján, és nagyon érzékeny. Neked ezt kell megtanulni kezelni, közben ott van benned az a sok tüzes energia, hál' Istennek, hogy ezt kellene harmonizálni, és akkor az a belső béke, amire te igazából vágysz a lelked mélyén, akkor az sokkal hamarabb be fog következni, illetve inkább azt mondanám, hogy akkor könnyebben leszel harmóniában a világgal. Ha a saját belső harmóniádat is így meg tudod oldani, hogy a konfliktusokat ha inkább lereagálod, és megbeszélitek, és akkor nincs mit cipelni. Tudod?
1: Ennyi, azonnal reagálni kell jól.
0: De mondom, nyugodtan, indulatmentesen. Jó?
1: Igen, persze.
0: Nem úgy, hogy leordítasz valakit, vagy mit tudom én, lefejeled, vagy jó, csak vicceskedek.
1: Igen, persze.
0: Jó?
1: Igen. Nagyon szépen köszönöm.
0: Hát, kedves Gábor, még annyit mondanék így végezetül hozzátéve, hogy 6-os éved van, és jövő március még odébb van. Ez a családról szól, az otthonról, a párkapcsolatról. A 6-os évben kötött párkapcsolatok hosszú távon működnek. Nem tudom, van-e párkapcsolatod?
1: 12-én lettünk házasok a feleségemmel.
0: Jaj, de jó. És hogy viseli a te érzékenységedet?
1: Szerintem jól, és remélem, hogy jól.
0: Jó van, akkor örülök neki. Beindíthatjuk a párat.
1: Ha lesz alkalom, akkor megpróbáljuk őt is.
0: Részemről nagyon szívesen, mert csak úgy magunk között mondom, a 9-esekkel, mint személyiség típussal együtt élni nem olyan egyszerű történet azért.
1: Igen, ez lehetséges.
0: Na de hát az önismeret meg ebben segít minket, hogy mondom, ne éppen ezeket a belső problémáinkat oldjuk meg, és ha megoldjuk ezeket, akkor sokkal nyugodtabbak vagyunk, és úgy hívjuk, hogy belső béke. Elindulunk a belső békénk megteremtése felé vezető úton, és akkor ez egy olyan dolgot jelent, hogy akkor nem leszel annyira kibillenthető, mert más lesz a megélésed, és jobban fogsz reagálni a veled történő dolgokra. És az élet problémák nélkül nem működik, úgyhogy ezeket pedig sokkal jobban fogod megoldani. Okosan, ügyesen, bölcsen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Jó, Gábor, köszönöm, hogy hívtál, és sok sikert kívánok neked, és minden jót. Szia, szia. Na, mi van most? Most egy másik telefon bejött, de hát most már lejár a műsoridőnk. Halló, tessék. Na, halló. Halló.
2: Jó napot, érdeklődnék, hogy jó időbe telefonálok ellenzést illetően.
0: Kis Zoltán Zéro vagyok. Kihez van szerencsém?
2: Dóri vagyok.
0: Dóri vagyok, várjál. Dóri, figyelj, hát az a helyzet, hogy most már lejárt a műsoridőnk. Mit szólsz az, hogyha jövő héten tudnánk egymással beszélni?
2: Ó, nagyon szépen köszönöm. Ja, tényleg pont 9 óra, 1 perc múlva, most hallgattam még itt az utolsó telefonálót. Aha. A Merkurval. Nekem is. Igen. Egyes.
0: Neked
2: uram
0: is?
2: Van. Jó.
0: Milyen Merkurod van? Egyes házas?
2: Egyes házas, igen.
0: Kos. Hát az nem baj. Kos Merkurod van, az már, és kosz aszcendensed is van?
2: Nem, halak aszcendensem.
0: Ja, egyel arrébb. Figyelj, legközelebb, Dóri, és honnan telefonálsz? Magyarországról?
2: Budapestről.
0: Jó. Figyelj, legközelebb hívjál az adás előtt egy perccel, légy szíves, és már is jövünk adásba, és megnézem a képletet nagyon szívesen, jó?
2: Hálás, köszönöm, jó. Minden jó.
0: Én is köszönöm a türelmed, köszönöm. És jövő héten szeretettel várlak.
2: Jó éjszakát jó. Kívánok, köszönöm.
0: Köszi, minden szia, jó. Szia, minden jót neked, szia. Hát Bihari Ildikó kolléganőnk, vagy hallgatónknak pedig fantasztikus képlete van. Kedves Ildikó, a te képletedről pedig annyit mondanék, hogy hát azért nem mondom őszintén, örülnék, ha te is fölhívnál, mert itt egy szuper született vezető vagy, csak az a pehjet, hogy nőnek születtél. Csupa-csupa páratlan számmal a képletedben, a neved energia, eredő energiáiban is, és egy nagyon-nagyon független személyiség képletét látom magam előtt. Őrületes képleted van, megmondom őszintén. Javaslom, hogy legközelebb beszéljük meg veled is telefonon, mert volna miről beszélni, csak úgy mondom. Mert biztos, hogy a karrier sokkal jobban megy, mint a párkapcsolat szerintem. És hát, ha fontos neked a párkapcsolat, akkor én azt ajánlom, hogy jövő héten, hétfőn megint találkozhatunk, és beszélhetünk is egymással a telefonon. Mint látjuk, a telefon nagyon jól működik. Úgyhogy, kedves barátaim, megköszönöm a figyelmeteket. Köszönöm szépen, úgyhogy én jól éreztem magam, remélem számotokra is hasznos volt az együttlétünk. Tudom, hogy sok tanítványom nézi az adást, és az ilyen elemzésekből lehet sok mindent tanulni. Hú, itt is jönnek az elemzések az üzenőfalon, most nézem is. De mondom, sajnos, de kérem értsétek meg, hogy az üzenőfalon lévő üzenetek, vagy az élőtelefon elsőbséget élvez az üzenőfalon lévő üzenetekkel szemben. Úgyhogy mondom részemről nagyon szélesen, maradjunk annyiban, hogy jövő héten is sok szeretettel vállal benneteket, most pedig elindítom megkeresem a rádiót, azt mondja, hogy igen, elindítom a vége főcímszenét. Úgy is van.
3: Ez volt a Sun Mystica Zero Zene Kis Zoltán Zero műsora. Köszönjük a figyelmet, találkozunk jövő hétfőn este 20 órától itt a poptarisznya.hu-n. Poptarisznya.hu.
4: Sláger! Sláger!

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fudrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: tartsanak velünk! Várja Önöket Magyarország kedvenc retro webrádiója, a poptarisznya.hu. Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: aktarisnya.hu.
1: A legnagyobb slágerek.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptarisnya.hu.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

Sztárok a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a podtarisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtarisznya.hu.